Van egy megcsinálnék hamar úti bő a pass of it. Jó reggelt, meg fogtam bukkibocs!